Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

so let's make a bookend, just to be man and wife.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: At words poetic, I'm so pathetic that I always found it best. Instead

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral és az E.ON-nal, valamint az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. 50%-os büntető vámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését, és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Ottawa viszont vámmal válaszol az amerikai lépésre, közben ismét értékelte a közel-keleti konfliktust az amerikai elnök. Donald Trump egy rendezvényen úgy fogalmazott, Irán még nem áll készen a megegyezésre, és az sem világos, hogy a perzsa állam részéről kik felelnek a tárgyalásokért. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi, ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Idehaza borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György hegy matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesz borkóstoló, kiskoncertek, piknik és tűzsó. Az időjárásról: folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik, napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható. Kedves hallgatóink, 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szabcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szabcsi Rádióban, a szabcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szabcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Progress now. Yes, I just speak up so clear.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló. A leghosszabb számon tartott jazzkoncertet 2017-ben egy Jazz Marathon elnevezésű esemény jegyzi, amely a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. A koncert ugyanis összesen megszakítás nélkül nem kevesebb, mint 53 órán át tartott. A rendezvényt egy torontói jazzklubban tartották, több mint 100 zenész részvételével. A fellépők óránként váltották egymást, de a zene egyetlen pillanatra sem állt le. Az esemény célja a helyi jazzélet népszerűsítése, és ezzel egybekötött adománygyűjtés volt. A koncert során minden stílus megszólalt, swing, bebop, fusion vagy éppen az avantgárd. A rekordot pedig a hivatalos Guinness Bizottság hitelesítette.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az egyik legnagyobb magyar jazz sikerként tartjuk számon mind a mai napig Szabó Gábor pályafutását, aki az 1960-as években különféle chicagói és New Yorki klubok sztár fellépője volt. Lemezei, például az 1966-os Spellbinder, az amerikai Billboard listákra is felkerültek. Egyik legnagyobb slágere, a Gypsy Queen, a szintén virtuóz gitáros Santana feldolgozásában vált világslágerré. Szabó Gábor egyedi stílusában a magyar népzene motívumai keveredtek a bossanovával, valamint a jazzzel. A Rolling Stone magazin a valaha élt leginnovatívabb gitárosok közé sorolta. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Charles Lloyd, vagy éppen Chick Corea. Ő volt az első magyar jazzgitáros, aki világhírnévre tett szert, nevét ma Budapesten díj és fesztivál is őrzi.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortár jazz hangzásvilága dominál majd. A koncerten a Szabó Gábor díjas dobos, zeneszerző Bágyi Balázs mellett Olá Dezső zongora művész, Olá Péter nagybőgős és Sosó Lakatos Sándor szaxofonos is színpadra lép majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avisai Cohen Trio, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol. Az izraeli nagybőgős, énekes és zeneszerző zenéjében a jazz improvizációs szabadsága találkozik a közel-keleti zsidó, arab és andalúz zenei hagyományokkal.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A tervezetnél gyorsabban halad a fenéküszöb építése Paksnál. Az atomerőmű 8 turbinájából mostanra már 4 termel áramot, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, folyik a teljes visszakapcsolás. Szerdára a létesítmény újra 2000 megawatton termelhet, ami a magyar áramfogyasztás 35%-át fedezi. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területein helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okos mérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már átutalták az említett összeget a feladatra szerződött vállalatoknak. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterséges ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Tesztelik az északi sarkvidéket, hogy használható-e rendszeres kereskedelmi hajózásra Európa felé. A Pásztár Akro nevű hajó Dél-Korea Pusan városából indult, és várhatóan 45 nap múlva köt ki Nagy-Britanniában, majd Hollandiában és Lengyelországban. A Szöuli Tengerhajózási Minisztérium közölte, ha az útvonal beválik, Puszan kikötőjét nemzetközi logisztikai csomóponttá fejlesztik. A hormuzi szoros forgalmának csökkenése óta már több ország elkezdte alternatív tengeri útvonalak keresését. Környezetvédő szervezetek szerint ugyanakkor a megnövekvő sarkvidéki hajóforgalom felgyorsíthatja a jég olvadását és károsítja az ottani élővilágot. Japánban mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt 70 kilométeres mélységben. Szökő árriadót nem kellett elrendelni. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadas Park az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is kínálnak. Az időjárásról: folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok között alakul. 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

keres, nem tudom, hogy hülye vagy helyes, csak frissítem a Skype-on, kicsit röhelyes.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nekem nagyon fontos a ritmus a jazzben. Nyilván mindenkinek is a jazz eleve erősen a ritmusról szól, de az afroamerikai jelenlét Amerikában az ugye kézzel fogható. És még akkor is, hogyha nem 24 órában jazz szól a taxiban vagy az utcákon, elég sokat hallgatnak fekete zenét, például R&B-t vagy hip-hopot, és az valahogy így átitatja az embert.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz Kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Halper László vagyok, gitáros. Sok szeretettel ajánlom mindenkinek kedvenceimet.

ez a Jazz Kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Sárik Péter trió fellépése, majd Al Jarreau londoni koncertje hallható. Majd ezt követően Olá Kálmán zongora estje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve. A létesítmény szerdára éli el újra névleges 2000 megawattos teljesítményét. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszinszendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett. Mintegy 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Az egész társadalom összefogásával jutott túl Magyarország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők képesek fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. A tárcavezető emlékeztetett, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a és 1000 vállalat fogyasztott önként kevesebb energiát. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellenirányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésen hangsúlyozta. A kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapját arra emlékezve tartják augusztus 23-án, hogy 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelynek titkos záradékában a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország szovjet és német érdekszféra osztotta fel Kelet-Európát. Az utakról az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 94-es kilométernél korábban baleset történt, de a sávzárás megszűnt, és a torlódás is feloszlóban van. Erős a forgalom az M7-es Budapest felé Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél is szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni az M7-esen. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok körül alakul. 12 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Sárik Péter trió fellépése, majd Al Jarreau londoni koncertje hallható. Majd ezt követően Olá Kálmán zongoraestje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Gréczen Perlátó nekem egy nagyon különleges hangszín, és ez a Hennya című dal, Ambróz Akimuzérnek a dala, amit mi is felvettünk Olá Krisztiánnal duóban. Egy nagyon éteri és nagyon, nagyon különleges világ, és az ő zenéje egyébként is azt hiszem, hogy úgy nagyképűen lehet ilyet mondani, hogy hasonlít a mi világunkra, a zenekarommal, hogy nagyon sokféle helyről merít.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Sárik Péter trió fellépése, majd Al Jarreau londoni koncertje hallható. Majd ezt követően Olá Kálmán zongora estje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Az, hogy dobos, az egy jó általános fogalom. Én azon belül azért 90%-ban csak jazz játszom. Eléggé a jazzre szűkül az én működésem. Mind a saját zeném, mind azok a zenekarok, ahol sidemanként szerepelek, ott is csak jazzről van szó. Aztán a művész titulus nyilván összefügg azzal, hogy az embernek van erről egy diplomája, picit komolyabban hat, vagy nem tudom. De hogy szerintem így az én esetemben ez a legprecízebb.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. A zenekar 2025-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az együttest leginkább a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés, Karádi, Kabos, Jávor és Latabár filmek zeneinek korhű megszólaltatóiként ismeri és szereti a hazai hallgatóság. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortárs jazz hangzásvilága dominál majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen Trio, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol. Az izraeli nagybőgős, énekes és zeneszerző zenéjében a jazz improvizációs szabadsága találkozik a közel-keleti zsidó, arab és andalúz zenei hagyományokkal.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Sárik Péter Trió fellépése, majd Al Jarreau londoni koncertje hallható. Majd ezt követően Olá Kálmán zongoraestje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban.

0: A Jazzport Ré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: A hírszerkesztő Berente Marianna, mikrofonnál Kis József. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter megtekintette az atomerőmű reaktorcsarnokát, a dúsított uránt tartalmazó kazettákat, és megköszönte az erőmű dolgozóinak munkáját. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Erről is beszélt a kormányfő pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyban katonai objektumokat, raktárakat, üzem- és kenőanyagtartályokat találtak el. Az orosz légvédelem éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőtt le az Azovi és a Fekete-tenger mellett. Csak a hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma, miután a napokban több száz tengerből kimentett migráns szállítottak a Lesboszi és a Számoszi befogadó központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvilágítják a két helyszínen, később pedig más létesítményben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. A táborban 450 külföldit helyeztek el, amíg elbírálják a menedékkérelmüket. Itthon a kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slachta Margit síremlékénél tartott megemlékezésen hangsúlyozta. A kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. Meghalt Failloni Donatella zongora művész. A Zeneakadémián Kadosa Pál és Kurták György voltak a mesterei. Több sikeres versenyszereplés után két évtizeden át volt az Országos Filharmónia szólistája, több nemzetközileg elismert előadóval lépett fel. A 90-es években a Nemzeti Filharmonikus Zenekar impresszáriójaként, külügyi osztályvezetőjeként dolgozott, majd a 2000-es évek elején az opera művészeti főtitkára volt. Munkásságát 2012-ben a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Failloni Donatella 79 éves volt. Folytatódik a napos száraz idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.

Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Nobody loves me.

Tengeri Attila, piros bicikli formációja, a Szabcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Veszélyes érzés című daluk következik most a Szabcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: A leghosszabb jazz szóló az indiai-amerikai Vijay Iyer nevéhez fűződik. A jazz zongorista egy 2019-es New Yorki koncertjén több mint 3 órán át improvizált megszakítás nélkül. Ezen időtartam alatt összegyúrva a jazz, a klasszikus és az indiai zene motívum kincsét. A különleges zenei utazást a közönség álló ovációval díjazta, ráadásul az eseményről felvétel is készült, melyet végül koncertalbumként jelentettek meg. Iyer játékát a kritikusok egyfajta folyamatos történetmesélésnek titulálták, és bár a Guinness Rekordok könyve hivatalosan nem jegyzi, szakmai körökben feltétlenül rekordként tartják számon. Külön kuriózum, hogy a szóló közben a zenész semmilyen ismétlést nem alkalmazott. Minden pontja teljesen improvizatív volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Sárik Péter trió fellépése, majd Al Jarreau londoni koncertje hallható. Majd ezt követően Olá Kálmán zongora estje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Szakcsi Lakatos Béla. Teljesen természetes, hogy a kedvenceim közé tartozik, hiszen a munkássága, az egész élete megalapozta azt, hogy Magyarországon ilyen magas színvonalú a jazz muzsika. A Trio Midnight nagyon-nagyon fontos és közel áll a szívemhez. A zongorista Olá Kálmán, Kálcsi, ha mondhatom így, tanárom, mesterem volt, és hát fantasztikus a muzsikájuk, nagy szeretettel ajánlom mindenkinek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Sárik Péter trió fellépése, majd Al Jarreau londoni koncertje hallható. Majd ezt követően Olá Kálmán zongora estje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Mindannyian babaként már csörgővel a kezünkbe. Adnak a szülők, mindent beleadnak a kezünkbe, és aztán valaki úgy marad, valaki nem, de az egy tényleg jó alap. De hát az ének az alap. Az alap, hogy ugye anyuka énekel, rögtön ének hangot hallunk. Ez az a kinti zajok, mindennek van egy ritmusa. Akkor nem tudom, az ősemberek mit csináltak, de hát azt is fölismerték, hogy milyen állat jár kint. Tehát annak is volt, tudták, nagy vagy kicsi, mindent ad magát az egész bolygónak, meg az egész természetnek van egy lüktetése, ami indul, és aztán persze a tánc az egy egyel későbbi, mert ahhoz már állni kell tudni. Igen.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. A zenekar 2025-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az együttest leginkább a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés, Karádi, Kabos, Jávor és Latabár filmek zeneinek korhű megszólaltatóiként ismeri és szereti a hazai hallgatóság. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortár jazz hangzásvilága dominál majd. A koncerten a Szabó Gábor díjas dobos, zeneszerző Bágyi Balázs mellett Olá Dezső zongora művész, Olá Péter nagybőgős és Sosó Lakatos Sándor szaxofonos is színpadra lép majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen Trio, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Evjátár Slivnik dobol.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Sárik Péter Trió fellépése, majd Al Jarreau londoni koncertje hallható. Majd ezt követően Olá Kálmán zongora estje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Kis József. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Közben a terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása. A paksi atomerőmű szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Több civil szervezet

0: Nemzet is részt vesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában, emlékeztetett Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának Tiszás elnöke. A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznő Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az NVVH elnökének és elnök helyetteseinek személyéről várhatóan csütörtökön döntenek. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek huszadára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakétatámadásokat a tél végéig, számolt be kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök. Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére, az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát. Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr Støre miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőivel együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Tévedésből a müncheni Allianz stadion képe került a Sydney maraton emlékérmeire. A versenyt jövő vasárnap rendezik az ausztráliai városban. A hibát azután vették észre, hogy a hét elején bemutatták az érmeket, de az idő rövidsége miatt már nem lehet újakat gyártatni. A szervezők elnézést kértek a tévedésért. A Kossuth Rádió újra mindenkié. Ez a szlogenje a holnap teljes műsor struktúrával visszatérő, megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év pártpropaganda és egy rövid átmenet után holnaptól ismét hallhatóak a nemzeti főadó műsorai. Folytatódik a napos, száraz idő, időnként megélénkülhet a szél. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazzben különösen fontosak a nagy fesztiválok, de a Montreali Nemzetközi Jazz Fesztivál még ezen rendezvények között is csúcstartó. Évente 2 millió látogatót vonz, 10 nap leforgása alatt több száz koncerttel. A fesztivál 1980 óta működik, és mára a jazz olimpiájává nőtte ki magát. Olyan világsztárok léptek fel itt, mint Ella Fitzgerald, Miles Davis vagy éppen Diana Krall. A belvárosi szabadtéri színpadokon a koncertek többsége ingyenes. A fesztivál alatt Montreal belvárosa gyakorlatilag egy hatalmas zenei térré változik át. 2004-ben a rendezvény a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, hatalmas nézőszáma miatt. Európában a montreali kistestvéreként a svájci székhelyű Montreux a párja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Sárik Péter trió fellépése, majd Al Jarreau londoni koncertje hallható. Majd ezt követően Olá Kálmán zongoraestje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége Virág Benedek, jazzgitáros, gitártanár. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek itt a Szakcsi Rádióban. Örülök, hogy beszélgethetünk.
4: Köszönöm, hogy itt lehetek, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: A kötelező köröket tudjuk le az elején, ami nyilván közérdekű, de engem is természetesen ugyanannyira érdekel, hogy jelenleg hány formációban gitározol, vagy hány formációban közreműködsz?
4: Jelenleg nekem két fix zenekarom van, ebből a elsőképpen a Symbiosis 5-ot említeném meg, talán ez az olyan projekt az életemben, ami a legrégebb óta is működik, és talán a leginkább fontos számomra. Emellett pedig a Budapest Orchestra projekt. Ez egy big band zenekar, Tompa Ábel vezetésével. Ez még a másik olyan zenekar, ahol fixen én vagyok a gitáros.
3: Ha visszautazunk egészen a gyerekkorig, zenei impulzusok mikor értek először?
4: Azt hiszem, hogy az első ilyen komolyabb zenei impulzusok azok édesapám által értek engem. Egészen fiatal koromban. Én, nekem talán még óvodából is vannak olyan emlékeim, hogy az ő lemezeit elcsenem, és akkor hallgatom ezeket a alapvetően ilyen klasszik rockokat. Úgyhogy valahogy egyrészt rockzenéből jövök, és ugye hát ott az elektromos gitár az elég domináns szerepet tölt be, igen. És hát valahogy édesapámnak a lelkesedése ezek iránt, a zenék iránt.

0: Ez valahogy nagyon megfogott. Már egész fiatalon, de sokáig nem kezdtem el egyébként hangszert tanulni, csak nagyon, nagyon szerettem. Szóval, hogy tényleg megvan ez az emlék a fejemben, hogy azt hiszem, hogy talán egy Deep Purple lemez volt. Lehet, hogy valami válogatás lemez, de annyi volt a lényeg nekem gyermekkoromban, hogy egy csontváz volt a borítón, és hát ez nekem nagyon tetszett, szóval, hogy ez...
1: Nem lehet már leve rossz.
0: Igen, tehát, hogy ez...
1: Ami így kezdődik.
0: Ezt valahogy annak tudtam, hogy hát ez biztos valami nagyon, nagyon felnőtt dolog, amit nekem valószínűleg nem szabadna hallgatnom, úgyhogy ezt emlékszem, hogy ezt a polcról elcsentem, és akkor, amikor megszólalt például ugye a híres daluk, a Smoke on the Water, ez nekem, de tényleg ilyen 6 éves korban ez padlóra küldött, úgyhogy hát igen, és akkor sokáig nem gitároztam. Szóval én 13 éves koromban kezdtem hangszert tanulni, ez meg egyébként inkább a nagymamámnak a nyomása volt, hogy iratkozzak be zeneiskolába, mert hogy milyen jó dolog az. Ő egyébként óvónő, és emiatt valamennyire van egy óvónő volt, és hát emiatt van egy fajta zenei affinitása.
1: Mennyivel rálátása, hogy jót tesz a gyerekekkel,
0: igen,
1: hogyha
0: igen,
1: hangszer
0: igen,
1: közelébe kerülne.
0: Igen. És akkor én elkezdtem 13 évesen klasszikus gitár tanulni a Szentendrei Zeneiskolában. Az nem tartott annyira sokáig, talán 2 évet töltöttem ott, de mai napig meghatározónak gondolom a részben a pedagógiámban is, mert ugye pedagógiával is foglalkozom, és hát a zenéhez, meg a gitározáshoz való hozzáállásban is ez egy fontos dolog volt szerintem.

0: Van egy első pillanat, amikor valakinek a hatására mondjuk gitárt veszel a kezedbe?
1: A zeneiskolában?
0: Hát, vagy ha már azt megelőzően, akkor inkább az a pillanat érdekel, hogy mikor volt először a hangszer, úgy igazán test közelben.
1: Hú, hát igazán test közelben van egy régi gyerekkori barátom, aki szintén gitározott, és ő előbb kezdte, mint én, és arra emlékszem, hogy amikor átmegyek hozzá lógni, akkor látom ott a falon a gitárt, és akkor nagyon...
0: Egy elektromos gitár?
1: Nem, az is klasszikus gitár.
0: Klasszikus gitár.
1: Igen. Aztán lett neki később elektromos is, az meg még jobban, szóval, de már klasszikus is teljesen beindított, úgyhogy igen, az talán ekkor volt először test közelben, igen.
0: És ekkoriban, vagy amikor már ugye a gitár, azt mondhatjuk, hogy megjelent az életedben, akkor kik voltak rád nagy hatással? Nyugodtan lehet ezek rock gitárosok is.
1: Hát ugye előbb említettem ezeket a klasszik rockokat, AC/DC, Deep Purple, ezek mindenképpen egész fiatalon. Aztán utána volt egy nagy Guns N' Roses korszak, ugye ott a Slash a gitáros, ez az egész Imázs, meg a nagy gitárszóló, nagy terpez, Bernadrág, ez nekem akkor nagyon tetszett. És aztán utána egyébként a jazz felé egy magántanárom, Petrovics Sándor által fordultam, ő mutatta meg az első jazz felvételeket, amiket hallottam. És hát az is olyan volt, hogy olyan zenét, meg olyan hangokat hallottam, amit korábban ugye nem, és én ezt nagyon szerettem volna megérteni, hogy itt mi történik. Egy Joe Pass gitár felvételt mutatott. Egyébként egy G blues volt, és hát teljesen, tehát az, hogy valaki annyira azt éreztem, hogy ilyen szabadon, amit csak szeretne kifejezni, amit csak akar fogni, azt ő le tudja játszani, és ez nekem nagyon, nagyon tetszett. Ez a fajta kifejező erő, amit ebben éreztem, nagyjából ilyen 16 lehettem így ekkortájt.
0: Ilyenkor ez hogy történik, hogy amikor ér egy ilyen behatás, akkor elkezdesz egy picit máshogy gondolkozni az addig megismert zenélésről, vagy technikailag kell valamin változtatni, hogy az már inkább úgy valóban átérezt, hogy ez már jazzes?
1: Hát nekem ez úgy működött, hogy ugye az én gitártanulásom során már volt ugye internet, ugye korábbi generációknál szokott ez lenni, hogy hát le kell ülni a lemezeket 16 milliószor meghallgatni, és akkor hát, ha valamit felszed belőle az ember. Nekem már ugye volt internet, ami részben nagyon jó is volt, mert elérhető volt az, hogy akkor bepötyögtem, hogy Joe Pass, G blues, és akkor bár semmit nem értettem belőle, de végül is le tudtam játszani. Mert ugye Gottát olvasni azt én tudtam, főleg a klasszikus tanulmányok miatt, azzal nekem nem volt gondom. De ugye ez részben hátrány is, mert hogy azért az nagyon jó, hogyha 16 milliószor meghallgat az ember egy lemezt, és a füle az közben fejlődik. Úgyhogy nekem például ez volt az egyik már konzis tapasztalatom, hogy a technikai meg zeneelméleti tudásom az előre haladott, viszont a fülem az talán kevésbé, úgyhogy nekem a fülfejlesztéssel például sokat foglalkoztam, hogy ez a két skill, ez ugyanoda érjen.
0: Ja, ez teljesen egy ilyen elkülöníthető, létező munkamódszer?
1: Én volt ilyen óránk Pozsár Máté vezetésével a konziban, hogy másfél órán keresztül zongorázott különböző dolgokat, és ez volt a feladat, hogy akkor ezt az akkordot fel kell ismerni, a hangközt fel kell ismerni, ezt a dallamot le kell tudni írni, úgyhogy igen, azok nagyon hasznos órák voltak, igen.

0: És mennyiben szűkült az addigi rockzenei érdeklődésed, és ekkoriban mennyire tágult ki a jazz zenei?
1: Eléggé, szóval, hogy amikor először bejött a jazz, akkor már majdnem ilyen sznobériába hajazóan azért eléggé elkapott a dolog.
0: Aztán... Gitárosok mentén?
1: Főleg gitárosok mentén, igen, igen, igen. Szóval hát ezek a nagy öregek, ugye Joe Pass-t említettem, Wes Montgomery, Herbalist imádtam, Jim Hall, szóval ezek az arcok, és utána valahogy mérséklődött, szóval volt egy ilyen pár év, amikor tényleg ez a csak jazz, és ami nem jazz, ez hülyeség, de most már ez egy egészséges balanszban van, azt hiszem, hogy mindenfajta zenei stílus felé nyitott vagyok, és szeretem egyébként. Meg hát a mai napig hallgatok rock zenét, hallgatok elektronikus zenét, de hát nagyon sok jazz is persze, úgyhogy én úgymond ténylegesen mindenevő vagyok.
0: És ilyen szempontból, amikor zenét hallgatsz, akkor ez a bizonyos fülelésed, ez hogyan működik? El tudod engedni, hogy ne szakmailag hallgass mondjuk akár bármilyen témájú zenét, vagy műfajú zenét?
1: Hát, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon ritkán van ez, hogy tényleg úgy tudok zenét hallgatni, hogy illetve hát, hogy tudatosan kell ezt, erre fókuszálnom akkor, hogy én ezt a lemezt most nem úgy akarom hallgatni, mint jazzzenész, meg mint szakmabeli, hanem azért érdemes néha az idézőjeles egyszeri hallgatónak a fülével is gondolkodni, hiszen alapvetően nekik csinálunk zenét egyébként. Úgyhogy azért én mindig igyekszem ezt is tartani, hogy ne csak úgy hallgassak zenét, hogy folyamatosan elemzem, bár valahol egyébként ez a dolgom. De igen, ez is egy fontos dolog szerintem.
0: Ekkoriban már, mondjuk, ha még maradunk egy picit itt, említetted a Konzit, igen, akkor már csatlakoztak hozzád olyan zenésztársak, akikkel érezted, hogy velük maradandó zenei kapcsolatod lesz?
1: Így van, igen, igen. Többek között a Symbiosis 5-nak a magja az ekkor alakult ki. Még egyébként nem is voltunk konzisok, a felvételire mentünk el. Ugye ez úgy működik, hogy a tanév ugye szeptemberben indul, és márciusban van előtte a felvételi, és a felvételin én ott ácsorogtam, nem ismertem senkit, és ott állt egy másik srác, ő is ácsorgott, és nem ismert senkit, és akkor megszólított, ő volt a zenekarnak a zongoristája, Kapolcsi Szabó Levente, és akkor én emlékszem, hogy mentem hazafelé, és akkor mondtam a páromnak, hogy hát beszélgettem egy sráccal, és valószínűleg itt most akkor majd együtt fogunk zenélni, eléggé az jött le nekem, hogy... És hát tényleg, szóval, hogy ez ides tovább, 10 éve lassan, úgyhogy igen, igen. És hát ugye Majsai Roland is az osztálytársunk volt, úgyhogy az első zenekari gyakorlat órán már amikor ugye ő dobolt, Levente zongorázott, én gitároztam, azért ott én legalábbis úgy gondolom, hogy lehetett érezni, hogy ez egy ilyen jó csillagállás volt.
0: És aztán később jött az életedbe ez a big band zenélés iránti vonzalom?
1: Igen, igen, ez már egyetemista voltam, sőt az is lehet, hogy már talán végeztem is az egyetemen, amikor felkért Tompa Ábel, hogy legyek ennek a Big Bandnek a része. Úgyhogy igen, ez egy későbbi dolog. Van ugyan a zeneakadémián ilyen, hogy nagy zenekari gyakorlat. Az ott annyira nem fogott meg engem.
0: László Attila vezetésével?
1: Így van, László Attila vezetésével. Azért nem fogott meg talán, mert azért ez a big band, ez egy nagyon külön műfaj, és ez nem egészen olyan, hogyha az ember tud gitározni, megtanul jazz gitározni, akkor a big bandet is ki tudja pipálni, ezt tényleg külön le kell ülni, és foglalkozni vele, hogy milyen az, hogyha big bandnek része az ember gitárosként.
0: Mi a vonzó abban, hogy gitárosként valaki egy big bandnek a tagja legyen?
1: Szerintem abban nagyon más, hogy ugye a big bandben ténylegesen a ritmus szekciónak a része a gitár nagyon sokszor. Persze van, hogy kap szólót az ember, és akkor meg lehet mutatni, hogy nem tudom, mi a pálya, de ugye tényleg az inkább annak van itt szerepe, hogy ugye kíséri az ember, és ez a fajta együtt figyelés, meg a közös játék a dobbal és a bőgővel, meg akár a zongorával, ez nagyon izgalmas tud lenni. Közben zeneileg nem feltétlenül annyira komplex a dolog, de az, hogy ha tényleg csak hát most szakmai leszek, de hogyha negyedeket játszik ugye a walking bass, ugye hoz egy swinget, egy dobos, és akkor ugye a gitáros is negyedeket játszik. És az, hogy ezeknek a negyedeknek, ezek hogyan vannak szinkronban, mert ugye van, hogy egy picit előtte van a bőgő, egy picit mögötte van a dob, és ahogy ez az egész közös nevezőre kerül, ez nagyon izgalmas tud lenni szerintem. Úgyhogy például ezt mondanám én a big bandhez, hogy ez izgalmas volt nekem, hogy most nem mint szólista vagyok itt, meg nem mint kvázi egy ilyen front alakja egy zenekarnak, mint mondjuk a Szimbiózisban, ott ugye azért nagyon sokat szólózom, én játszom a témákat, stb. Stb. A Big Bandben ez, hogy kísérni együtt, az, és hogy az legyen izgalmas, hogyha kíséret önmagában is, ha levesszük róla a szólót, hogy annak is izgalmasnak kell lennie, és kreatívnak.

0: Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban.
1: Nyilván, amikor említetted, hogy Slash és egyéb formációknak a híres gitárosai, akkor azért a szólózás iránti szeretet az valahonnan azért érthető, hogy honnan tudsz meríteni, amikor mondjuk megérkezel egy olyan szituációba, hogy szóloznod kell egy jazz koncerten a színpadon, de mennyire volt egyáltalán könnyű neked az improvizációt elsajátítani, vagy legalábbis úgy belehelyezkedni, vagy úgy elengedni magad igazán?
2: Improvizációval nekem talán kimerem mondani, hogy soha nem volt akkora gondom, ez valahogy mindig olyan természetesen jött, hogy lehet ilyet, hogy improvizálni a...
1: Ez a technikai, vagy a szakmai, vagy a gitárnak a nagyon magabiztos ismeretéből ered, hogy igazából mivel mindent tudsz a hangszeren, ezért az, hogy te most ott mit improvizálsz, vagy mert ezért azt gondolnám, hogy jó, rendben, azt le fogod tudni játszani, de azért ami elindul fejben, hogy azért az az érdekes, hogy kinek mi indul el egy improvizációra.
2: Biztos, hogy ez is benne van, hogy a gitárnak a nagyon magabiztos ismerete az segít ebben, sőt, ez biztos, hogy benne van. És hát én mindig ilyen voltam, én mindig imádtam gyakorolni, és a mai napig, ha tehetem, akkor órákat gyakorlok lehetőleg minden nap, és azt érzem, hogy nem is az, hogy szeretek gyakorolni, de kell is gyakorolnom, szóval, hogyha nem gyakorlok, akkor inkább gyakorlok. Úgyhogy biztos, hogy ez is benne van, hogy a gitárnak a magabiztos ismerete, meg a zeneelméletnek az ismerete, az segít ebben, ugye hallásfejlesztés, amit említettem, az is, hiszen a fejben akkor indulnak el dolgok, hogyha, legalábbis nálam, hogyha hallom a többieket, és szerintem a jazzzenében ez az egyik legszebb dolog, hogy ugye mi például egy szimbiózis fájban ugye öt különböző individuum együtt zenélünk, és létrehozunk valami demokratikusan közöset, de valahogy mindenkinek benne van az egyéni hangja is, és hogyha én ezt hallom, mondjuk hallok a zongorában egy olyan akkordot, amit felismerek, akkor ugye az más irányba tudja lökni az improvizációt, és ez a nagyon izgalmas benne szerintem, és ehhez viszont egy kicsit hallgatóként én azt gondolom, hogy kell hozzáérteni, hogy ezeket a dolgokat fel tudja ismerni az ember, hogy fú, most itt egy olyan akkordot fogott a zongorista, hogy reagált rá a szólista, és most egy olyan ritmust játszott a bőgő, hogy a dob lekövette, és ez mennyire király volt, úgyhogy igen, ezek nagyon fontos dolgok.
1: De 100%-osan abban a pillanatban születik meg ezek szerint egy adott improvizáció, hogy vannak, ahonnan tudsz azért meríteni?
2: Hát én nekem a csodálatos tanárom Gyémánt Bálintnak volt egy ilyen mondata még a konziban, hogy nem a színpadon kell feltalálni a spanyol viaszt, szóval azért jó, hogyha az embernek megvan az a fajta eszköztára, amihez tud nyúlni, hogyha éppen nem jön az ihlet, vagy a szikra, vagy nem tudom, hogyan nevezzem. De persze, mert hát ugye, ha az ember játszik egy koncertet, azért nagyon sokszor nem az a fajta körülmény van, amit az ember ideálisan elképzel egy ilyen helyzetbe, tehát az ember utazik.
1: Persze.
2: 600 kilométert, meleg
1: nehéz,
2: van.
1: Nehéz, hogy még ott az ihlet nagyon...
2: Igen, igen, és akkor csak benzinkutas hotdogon él egy hete, és
1: ez önmagában nem elég inspiráló.
2: Így van, és akkor ugye le kell játszani a koncertet, és akkor még legyen az, hogy inspirált és csodálatos. És igen, szóval, hogy megvan persze az eszköztár, amihez ilyenkor tud nyúlni az ember, de hát egy ideális helyzetben azért igen az a cél, hogy mindig megszülessen ez a fajta csoda, ami egyszerű és megismételhetetlen.
1: Említetted már a pedagógus vonalat nagymamád által a családban. Akár miatta is, vagy esetleg ilyen családi vonulat miatt is lehetett neked ilyen fontos, hogy te is aztán tanítani kezdtél?
2: Lehet, megmondom őszintén, erre még nem gondoltam. Igazából én azt láttam a pályám elejétől kezdve, hogy ugye tanít mindenki. Tehát ugye nekem tanáraim voltak konziban, előbb említettem Gyémánt Bálint, Juhász Gábor, ők mind a ketten csodálatos pedagógusok, és hát az egyetemen is Horányi Sándor, ugye őt már egészen fiatalon, ő ugye a Pomázi Zeneiskolában tanított sokáig, azt hiszem több mint 30 évig ott tanított jazzgitárt, és én meg ugye szentendrei vagyok eredetileg, szóval őt viszonylag régről ismerem. Úgyhogy ezt láttam valahogy, hogy mindenki zenél, mindenkinek megvan a saját zenei világa, de emellett a tanítás is egy fontos dolog. Úgyhogy valahogy én nekem ez az elejétől kezdve úgy, mintha evidens lett volna, hogy tanítás és zenélés is ennek a mesdjéjén a balanszírozás.

0: És mi az, ami meghatározza a te oktatói szemléletedet, hogyha lehet egy ilyen egyediséget meghatározni?
1: Szerintem azt próbálom kiépíteni most már évek óta, hogy ugye a jazz oktatásnak, meg a jazz zenének eleve elég nehéz oktatni ezt a műfajt. Szóval önmagában a műfaj az nem régi. Tehát mondjuk 100 éves, kicsit talán már több. Azt hiszem, hogy 1912 az első lemez, amire azt mondjuk, hogy az már jazz. De hogy maga az intézményes körülmények között az oktatása, az meg aztán főleg nem. Szóval talán 60-as évek vége, amikor lett ugye a Zeneakadémián oktatás, intézményes körülmények között oktatás, bár akkor még nem Zeneakadémiának hívták. Na a lényeg, hogy elég nehéz magát a műfajt is megfogni, és főleg az, hogy alapfokon egy kisgyereknek átadni ezt, vagy egy fiatal növendéknek átadni, úgyhogy én azt próbálom már évek óta megfejteni, hogy hogyan lehet a jazzt úgy oktatni, hogy egy hasonló keretrendszere legyen, meg egy hasonló struktúrát, felépítettsége legyen, mint mondjuk egy klasszikus gitárnak, mert ott ugye van gitáriskola 1, 2, 3, 4, azon végig megy a növendék, és akkor tud gitározni.
0: Valami lesz.
1: Valamennyire így van. Úgyhogy valami ilyesmit próbálok én a saját oktatásomban kiépíteni. Tervezek is egyébként majd remélhetőleg a nem annyira távoli jövőben valami oktatóanyagot is készíteni, mert sok jó oktatóanyag van, de ugye ezek többnyire angol nyelvűek, és hát például ez egy akadály nálam az oktatásban, hogy hát 9 éves a tanítvány, és most kezdett el angol tanulni. Nem biztos, hogy ez a Berkeley-ről kijövő csodálatos jazzkönyv, az neki van számva, úgyhogy jó lenne valami kézzelfogható magyar gyerekeknek szóló tankönyv jazzgitározással kapcsolatban, úgyhogy szép feladat ez.
0: Lehet említeni, hogy hol tanítasz?
1: Igen, én a Tóth Aladár Zeneiskolában tanítok, most már idestova 3 éve jazzgitárt.
0: És a nagyjából milyen korosztály, akik kezed alatt fejlődnek?
1: Elég változó. Van egészen kicsi is, tehát ez a 8-9 év, ez nagyjából itt szokott elkezdődni. És
0: már jazzgitár a 8-9 éves?
1: Igen, és erről pont beszélgettem nemrég egy kollégámmal, hogy ez vajon jó-e, vagy hogy ezt meg lehetne csinálni úgy, vagy nem kellene annak ilyen szabályszerűnek lennie, hogy akkor legyen X év klasszikus gitár, ugye nálam is ez volt, hogy klasszikus gitár, és akkor onnan fordultam az elektromos gitár, meg a jazz felé. De hogy nem kellene ez egy ilyen szabály legyen az oktatásban, vagy a gitároktatásban, hogy legyen meg egy klasszikus alap, és akkor utána lehet jazzelni. Hogyha egyébként meg lehet csinálni, szóval azért én figyelek arra, hogy a technika fejlődjön, hogy az új rendek, a pengetőt, szóval hogy én mindenfajta technikai klasszikus alapokon nyugvó tudást is próbálok átadni azzal együtt, hogy ugye hát végül is jazzelni tanulunk a gyerekekkel. De elég változó a korosztály, tehát 8-9 éves kortól van egyetemista, 25-6 éves tanítványom is, úgyhogy igen.
0: És a legtöbben szeretnének valamilyen jazz karriert befutni szerinted, vagy van, aki csak így a saját magát képezné, mondjuk főleg, hogyha mondjuk 20 évesen, hát nem mintha öreg lenne, csak azért úgy gondolkozom ezen, hogy nyilván sokan járnak úgy gitártanárhoz, milyen eljárhatna jazzgitártanárhoz, aztán lehet, hogy ott el van otthon vele.
1: Én szerintem inkább talán ez a helyzet, szóval azért alapfokú zeneiskolában szerintem, hogyha a diákoknak a 10% a zenei pályára megy, az már egy magas aránynak mondható, de ez nem is baj szerintem. Szóval nagyon sokat lehet tanulni a zenéből, meg egy hangszernek a gyakorlásából, akkor is, hogyha nem lesz végül zenész az ember, de egyáltalán azt a fajta kitartást és koncentrációt, amit ez igényel, meg a monotonitásnak a tűrését például, tehát az, hogy tényleg minden nap órákra leülni, gyakorolni, az szerintem egy elképesztő skill, és ezek fontos dolgok lehetnek a jövőben és az életében, akár nem zenei pályán.

0: Te hogy látod az oktatásban, mondjuk ha jönnek hozzád fiatalok, akkor a jazz történettel, vagy maradjunk csak a gitárosoknál, akkor érdemes a kezdetektől elindulni és úgy mutatni nekik, vagy van, akit rabul lehet ejteni mondjuk egy viszonylag mostani felvétel, és akkor onnan szépen visszaindulni. Tehát van érdeklődésük a régiek iránt, inkább így kérdezem?
1: Én azt gondolom, hogy van, és itt az összekötő elemnek én a blues-t mondanám, hogy én azt

0: Szóval valahogy ott mindig úgy felcsillan valami, úgy érzem.
1: Mondjuk kiket mutatsz a bluesból, amilyen felhívó?
0: Hát én szerintem, ugye említettem ezt a Joe Pass Blues-t, azért ezt, az nálam is nem véletlenül talált be, de West Montgomery-t szoktam mutatni, azt általában szeretik, mert hogy ugye nagy gitár, hüvelykúja, penget érdekesen néz ki, szóval meg hát nem csodálatosan is zenél, úgyhogy általában...
1: És akkor onnan el lehet, onnan már szívesen hajóznak el akár, onnan már jöhetnek az első kis jazzes behatások?
0: Igen, és amit én még szoktam mutatni, amit ebben a tanévben nagyon élveztek, a Herbie Hancocknak a Headhunters lemeze. Az ugye már kicsit ilyen funkis, fusionos vonal, de azt imádták, szóval van ugye ez az intro, a Watermelon Man-nek, ez az ilyen afrikai sípok, meg mindenféle húhogás, és nagyon szerették a gyerekek, úgyhogy tök jó volt.
1: Még a hangszerről nem keresztelek, hogy neked egyébként van-e valami olyan mániád, vagy fontos-e, hogy neked adott típusú gitárod legyen, vagy van-e ebben bármi olyan elvárásod, amin szívesebben játszol, vagy ami speciálisan szólal meg a kezeid között?
0: Én alapvetően szeretem a jazzgitárokat. Szerintem igen, nincs is tömör testű gitáromnak. Ugye a jazzgitárnak ez az ismertetője, hogy ez egy elektromos gitár, de üreges vagy félig üreges teste van, mint mondjuk egy klasszikus vagy akusztikus gitárnak. Úgyhogy én szeretem a jazzgitárnak a hangját nagyon, meg szerintem egy nagyon karakteres és jól kezelhető sokoldalú hang egyébként, úgyhogy főleg jazzgitár, ami nekem a fő profilom, de egyébként pont a Tompa Ábellel csináltunk egy stúdió munkát az elmúlt hónapban, ahol nagyon sokat kellett akusztikus gitáron játszanom, és egyébként az is nagyon tetszett, úgyhogy ja.
1: De abban is ilyenkor segítség az, hogy van klasszikus gitártudásod, vagy egyébként ez nem annyira függ össze?
0: Szerintem itt most ez annyira nem volt fontos, hogy nekem van klasszikus tudásom, tanítottam is évekig egyébként klasszikus gitárt. Hát ugye ezek a stúdiók alkalmával ugye azért elég konkrétan meg van írva, hogy az embertől mit szeretnének, hogy mit csináljon, úgyhogy...
1: A monotonitás tűrés itt is előjön.
0: Igen. Tehát tényleg a stúdiózás az úgy néz ki, mintha az embernek lenne egy kvázi polgári munkája, hogy 10 órakor bemegy a stúdióba, és este 6-kor hazamegy, és van egy ebédszünet mondjuk, és ez a... Úgyhogy igen, ez... monotonitás tűrés, így van.
1: Hogyha most egy picit előre lehet tekinteni akár heteket, hónapokat, akkor mennyi minden vár rád, ha csak ezzel a két formációval gondolkozunk?
0: A szimbiózissal a nyár az viszonylag szép lesz szerintem. Múlt hétvégén játszottunk Pilis Boros Jenőn a B52 Jazz Fesztiválon. Ha valaki ott volt, akkor innen is köszönöm. A következő koncertünk az július 10-én lesz Balatonbogláron, ez a Jazz és Bor fesztiválja nevet viseli, de fogunk játszani a Művészetek Völgyében, lesz majd Budapest Jazz Club, Opus Jazz Club, illetve szervezés alatt van most egy horvátországi és egy szerbiai mini turné is. Egyébként érdemes bekövetni a zenekart Facebookon és Instagramon, és ott minden koncertünkről, meg minden aktualitásról időben tájékoztatjuk a kedves követőinket. Úgyhogy ott ilyesmi dolgok vannak. Az Orchestra projekttel én egy koncertet emelnék ki, talán itt decemberben lesz majd egy Mipa Bartók nagy terem. Ez ugye a Macskafogó projekt, úgyhogy ez a Macskafogó élőzenés filmvetítés. Ez biztos, hogy nagyon király lesz.
1: Meg Ábel mesélt pont arról, hogy lesz majd az első lemez, és annak is valahogy decemberben talán a Dohnányi Ernő zenei központban, szóval valami azért ott is
0: így
1: elég
0: van.
1: Szépen alakulnak
0: a dolgok. Igen, ez is egy nagyon érdekes folyamat, hogy ez a zenekar, ez a Budapest Orchestra projekt, ez alapvetően kicsit ilyen a klasszik big band repertoárral kezdte a működését, és most talán az elmúlt egy-másfél évben kezdett el afelé fordulni, hogy akkor saját szerzemény. Tehát például ez a szerzői lemez, amit említettél, ez egy olyan lemez, ahol a különböző tagoknak a számai vannak Big Bandre Ábel által meghangszerelve, és ez egy nagyon izgalmas dolog, és lesz ennek így van a rádióban bemutató koncertje.
1: És még egy dolgot hadd kérdezzek meg, említetted Szentendrét. Igen. Szentendrén most hogy néz ki a jazz élet? Vannak egyébként szép számmal koncertek, nem tudom ezekre mennyire szoktál eljutni, vagy visszamész-e, vagy még ott vagy-e, vagy nem ott vagy. Csak kíváncsi vagyok, mert olyan érdekes, hogy egyébként rengeteg helyen azért vannak kiválóbb jazz koncertek Magyarországon, és ha most pont nem Budapestre fókuszálunk, hanem egy picit a vonzás körzetére, mégiscsak egy Szentendrével, akkor kénytelen vagyok ezt megkérdezni.
0: Szerintem Szentendre az egy elég jó gyűjtőhely a jazzzenészeknek. Egyébként nagyon sok szakmabeli jön így erről a környékről. Tehát ugye a Pomázi Telekivattai iskolában nagyon régóta van jazz tanszak, meg hát ugye Szentendre is művészváros, úgyhogy nagyon sok kollégám erről a térségről való. Nevetgéltünk is ezen a konziban, hogy igazából ezek vagy szentendrejek, vagy egyébként erdélyiek. Nagyon sok erdélyi van, aki Budapestre jön a jazz miatt. Úgyhogy vannak ott koncertek. Hát ugye nyáron ott szerintem mindennapos, majdnem az, hogy van valami. Jó, mindennapos nem, de mondjuk minden héten azért van hétvégente valami fesztivál, vagy valami, és akkor lehet menni bazsaválni. Így van.
1: Nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és köszönöm, hogy meséltél egy picit a eddigi pályádról.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Virág Benedek, jazzgitáros, gitártanár volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Eszter Gályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. A zenekar 2025-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az együttest leginkább a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés, Karádi, Kabos, Jávor és Latabár filmek zeneinek korhű megszólaltatóiként ismeri és szereti a hazai hallgatóság. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortár jazz hangzásvilága dominál majd. A koncerten a Szabó Gábor díjas dobos, zeneszerző Bágyi Balázs mellett Olá Dezső zongora művész, Olá Péter nagybőgős és Sosó Lakatos Sándor szaxofonos is színpadra lép majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen Trio, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol. Az izraeli nagybőgős, énekes és zeneszerző zenéjében a jazz improvizációs szabadsága találkozik a közel-keleti zsidó, arab és andalúz zenei hagyományokkal.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Sárik Péter Trió fellépése, majd Al Jarreau londoni koncertje hallható. Majd ezt követően Olá Kálmán zongora estje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható.
2: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
4: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Sárik Péter Trió fellépése, majd Al Jarreau londoni koncertje hallható. Közreműködik Frey György és Berdis Tamás.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Nagyon szépen köszönjük. Bernis Tamás a dobokon. Frey György basszusgitár.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió.
1: Köszönjük szépen.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban.
1: Nagyon szépen köszönjük!
2: Berdis Tamás, Frey György. Ez volt a Sárik Péter Trió. Nagyon szépen köszönjük!
3: Köszönjük szépen!

0: Paulo. He can play a little bit, can't he?
1: Kedves hallgatóink, a jazzkoncertek ma esti adásának első felében a Sárik Péter trió fellépését, majd Al Jarreau londoni koncertjét hallották. Közreműködött Frey György és Berdis Tamás. A felvételek a zsámbéki romtemplomnál, valamint a Wembley arénában készültek 2010. július 9-én és 1984. novemberében.
2: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében. Olá Kálmán zongoraestje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható. Közreműködik ifjabb Olá Kálmán, Lakatos Pecek Krisztián és Balázs Elemér.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében. Olá Kálmán zongora estjét, majd az Olá Kálmán kvartett koncertjét hallották. Közreműködött ifjabb Olá Kálmán, Lakatos Pecek Krisztián és Balázs Elemér. A felvételek a Magyar Rádió Márvány termében, valamint az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum kertjében készültek 1999. február 5-én és 2022. szeptember 9-én.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

hajdal, itt van a szó. Itt van egy álom, a hintaló.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.